Tan ketol et flochig, seg sjösmert et jihel sanolom. Ni hemid na golglene dorci, na gemert lehene, mar bienol is emertigin nar gishtin vokfein. Fall tegus fe, da doko na keten sanolom.